0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Őtől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM fülig.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fültől fülig. Fan FM.
1: Walking down 29th and Park.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Ez a Magyar Zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető elsőfokú riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel 8 óráig a bánság déli részében, Erdély és Olténia túlnyomó részén, majd főként az éjszaka folyamán Munténia, Moldva északi felében és mára Marosban várhatók felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső. A csapadék mennyisége négyzetméterenként eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 35 litert. Szerdán, Moldva északi felében és a hegyvidék túlnyomó részén felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső várható. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Támogatásra pályázhatnak a pityóka termesztők, hektáronként legfeljebb 300 eurós de minimis támogatást igényelhetnek az étkezési burgonyát termesztő gazdák, hívja fel a figyelmet a maszol.ro. Támogatásra azok a termelők jogosultak, akik legalább 0,3 hektáros nyilvántartásban szereplő beültetett területtel rendelkeznek. Feltétel továbbá a hektáronkénti legalább 12 tonnás igazolt terméshozam és annak értékesítése. Kiemelten fontos szabály, hogy a pityókát a helyszíni ellenőrzés előtt szigorúan tilos betakarítani. A kérelmeket nem az API-hoz, hanem a területileg illetékes megyei mezőgazdasági igazgatóságra kell benyújtani augusztus 28-áig. A termés betakarítására és értékesítésére november 18-áig van lehetőség, az ezt igazoló iratokat november 23-áig kell bemutatni, míg a támogatások kifizetésének végső határideje december 22-e. Több mint 60 millió lejes beruházással újul meg és bővül a Csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ. A csaknem 61 millió lejes projektből 50 milliót uniós forrásokból, 11 milliót pedig Hargita megye tanácsának önrészéből finanszíroznak. A munkálatok során a közel 3100 négyzetméteres beépített felületű épületegyüttes teljesen megújul és új szárnyakkal is bővül. A beruházás legnagyobb szakmai újdonsága, hogy a meglévő gyermekrehabilitációs és korai fejlesztési szolgáltatások mellett felnőtt neurológiai rehabilitációs részleget is kialakítanak. A központ mintegy 10 millió lej értékben kap robotizált eszközöket, köztük a járás újratanulását segítő exoskeletont, amelyek a sztrókon átesett és idegrendszeri sérült betegek felépülését támogatják. A felújítás ideje alatt a központ szolgáltatásai nagyrészt a csíkszeredai járóbetegrendelőben érhetőek el. A kivitelező célja, hogy az épületben működő óvoda már a következő tanév kezdetére visszaköltözhessen, míg a teljes projekt hivatalos befejezési határideje 2027. december 18-a. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10-13 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54,90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
4: Reklámot hallottak.

0: Reklámot hallottak.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető elsőfokú riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel 8 óráig a Bánság déli részében, Erdély és Olténia túlnyomó részén, majd főként az éjszaka folyamán Munténia, Moldva északi felében és Mára Marosban várhatók felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső. A csapadék mennyisége négyzetméterenként eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 35 litert. Szerdán, Moldva északi felében és a hegyvidék túlnyomó részén felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső várható. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Támogatásra pályázhatnak a pityók a termesztők, hektáronként legfeljebb 300 eurós de minimis támogatást igényelhetnek az étkezési burgonyát termesztő gazdák, hívja fel a figyelmet a maszol.ro. Támogatásra azok a termelők jogosultak, akik legalább 0,3 hektáros nyilvántartásban szereplő beültetett területtel rendelkeznek. Feltétel továbbá a hektáronkénti legalább 12 tonnás igazolt terméshozam és annak értékesítése. Kiemelten fontos szabály, hogy a pityókát a helyszíni ellenőrzés előtt szigorúan tilos betakarítani. A kérelmeket nem az API-hoz, hanem a területileg illetékes megyei mezőgazdasági igazgatóságra kell benyújtani augusztus 28-áig. A termés betakarítására és értékesítésére november 18-áig van lehetőség, az ezt igazoló iratokat november 23-áig kell bemutatni, míg a támogatások kifizetésének végső határideje december 22-e. Több mint 60 millió lejes beruházással újul meg és bővül a Csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ. A csaknem 61 millió lejes projektből 50 milliót uniós forrásokból, 11 milliót pedig Hargita megye tanácsának önrészéből finanszíroznak. A munkálatok során a közel 3100 négyzetméteres beépített felületű épületegyüttes teljesen megújul és új szárnyakkal is bővül. A beruházás legnagyobb szakmai újdonsága, hogy a meglévő gyermekrehabilitációs és korai fejlesztési szolgáltatások mellett felnőtt neurológiai rehabilitációs részleget is kialakítanak. A központ mintegy 10 millió lej értékben kap robotizált eszközöket, köztük a járás újratanulását segítő exoskeletont, amelyek a sztrókon átesett és idegrendszeri sérült betegek felépülését támogatják. A felújítás ideje alatt a központ szolgáltatásai nagyrészt a csíkszeredai járóbetegrendelőben érhetőek el. A kivitelező célja, hogy az épületben működő óvoda már a következő tanév kezdetére visszaköltözhessen, míg a teljes projekt hivatalos befejezési határideje 2027. december 18-a. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10-13 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a szerdai kotyogóban. Bízom benne, hogy a hét közepén is kitart még az energia, rendben vagyunk. Egy kis kávéval meglökjük ezt a hangulatot, aztán jöhet az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjainak a válogatása. Legalábbis az én fejemben valahogy így néz ki ez a történet, de természetesen helyjel közzel azért beleszólhatnak Orville Peck és az Already Gone. Egy újabb nyitány itt a kotyogóban érkezik most.

0: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
0: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Horváth Tamás és a Cinege után fellapozzuk a kalendáriumot augusztus 26-án. A mai napon Izsó nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 237 éve a francia nemzetgyűlés kiadta a világ történelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. 822 éve 1240-ben Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor mindössze 5 éves Lászlót. 680 éve 3. Edvárd a történelem egyik legnagyobb győzelmét aratta a Crécy csatában. 286 éve született Joseph Michel Mongol Fier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömbbe készítője. 146 éve született Guillaume Apollinaire, francia költő. 116 éve született Alkottai Szent Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt, albán származású apáca, illetve misszionárius. 113 éve született Bulla Elma, Kossuth díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 91 éve született Geraldine Ferraro, amerikai politikus, az első nő, akit nagy párt alelnök jelöltként indította választásokon. 69 éves a mai napon, hoppá, de nagyon eltelt az idő. Dr. Alban, a világ talán legismertebb fogorvosa, svéd fogorvos, zenész, a 90-es évek egyik legmenőbb dance előadója. Így aztán szerintem már sokat nem kell gondolkodnom az ajándék dalon sem, ezennel betesszük ide mondjuk az It's My Life-ot, ami hamarosan természetesen fel is csendül. 54 éve kezdődött a 20. újkori nyári olimpia Münchenben, amely terrorcselekmény és a 100. magyar aranyérem miatt emlékezetes. No, lássuk a továbbiakban a kultúrtörténeti érdekességeket. 46. életévébe lépett Macaulay Culkin, amerikai színész, zenész, legismertebb szerepe a Reszkessetek, Betörők Kevinje. 117 éve született Jim Davis, amerikai színész, aki Jock Ewing szerepét játszotta a Dallas sorozatban. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdalt ezennel elindítom, méghozzá 1992-ből. Ez a dal lesz az, amellyel a mai napon köszöntjük a napünnepeltjeit. Dr. Alban előadásában érkezik az It's My Life, a 90-es évek egyik legismertebb, legtöbbet játszott dance klasszikusa.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

92-ből hoztam Hathaway-t, egy nagy klasszikus, ez volt a What is Love. Egy kicsi visszatekintés még a korábban elhangzott kalendáriumhoz, mint érdekességként említem. Ezen a napon hunyt el Antoni van Leeuwenhoek, a mikroszkóp úttörője és a mikrobiológia felfedezője. Bár nem ő találta fel az első nagyítót, ő volt az, aki saját csiszolású, extrém precíz lencséivel először pillantotta meg és írta le a baktériumokat, spermiumokat és a vérsejteket, amiket gyakorlatilag ő akkor még animalculesnak, azaz kis állatkáknak vagy apró állatkáknak nevezett el. Találmánya nélkül a modern orvostudomány, a biológia és a tudományos fényképezés, filmezés is egészen máshogy néz neki napjainkban.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Reklámot hallottak.

Rendkívül tehetséges, javarészt Kézdi Vásárhelyi Fiatalok a No Rules zenekar tagjai, és a Kézdi Vásárhelyi Sokadalomban volt egy jó kis No Rule All Stars koncert. A koncert videót, a teljes filmet augusztus 27-én teszik elérhetővé a YouTube csatornán, érdemes visszanézni és nosztalgiázni, főleg azoknak, akik jelen voltak a koncerten. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is. Így aztán érkezik Johnny Hates jazz és egy dal, egy nagy klasszikus 88-ból, ez a Turn Back the Clock.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54-90 bané, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak!

0: Rufus Chaka Khan és az Ain't Nobody 1983-ból. 4 perc maradt hátra 9 óráig, hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Egyelőre nincs döntés a romániai minimálbér 2027-es összegéről. Megkezdték azon gépjárművezetők értesítését, akik esetében a hatósági nyilvántartások alapján olyan egészségügyi probléma áll fenn, amely miatt orvosi kivizsgálás szükséges. Szinte biztosan elvetik azt a javaslatot, amely megvonná a diákoktól a szociális ösztöndíjat az iskolai szünidők idejére, jelentette be Ilija Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök a Digi24 televízióban. Részletek 4 percen belül a híradóban.
1: Több mint egy fekete, friss, ropogós és felpörget. Kotyogó, Günther Ottóval,

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egyelőre nincs döntés a romániai minimálbér 2027-es összegéről. A Drágos Beszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az emelést megalapozó jelentés október 20-ára készülhet el. A tárca előtt kedden több szakszervezeti szövetség tüntetett a minimálbér január 1-jei emelését és a kollektív tárgyalások felgyorsítását követelve. A miniszter szerint a végső összegről csak a teljes jogkörrel rendelkező kormány dönthet. A szakszervezetek képviselői tárgyalásra hívták a minisztériumba. Megkezdték azon gépjárművezetők értesítését, akik esetében a hatósági nyilvántartások alapján olyan egészségügyi probléma áll fenn, amely miatt orvosi kivizsgálás szükséges. Ez Hargita megyében 867 gépjárművezetőt érint. Nekik igazolniuk kell, hogy megjelentek a szakorvosi vizsgálaton és vezetésre alkalmasak. Ellenkező esetben vezetői engedélyük visszavonható. Közölte a Hargita Népe napilappal a Hargita megyei rendőrfelügyelőség. Az érintett személyeknek az értesítés kézbesítésétől számított 15 nap áll rendelkezésére az igazolás benyújtására. Szinte biztosan elvetik azt a javaslatot, amely megvonná a diákoktól a szociális ösztöndíjat az iskolai szünidők idejére, jelentette Veili Volozsán ügyvivő miniszterelnök a Digi24 televízióban. Az Oktatási Minisztérium eredetileg azért fogalmazta meg az elképzelést, mert az ösztöndíjra az iskola látogatást ösztönző eszközként tekintettek, legyen szó tanulmányi vagy szociális ösztöndíjról. Az ügyben felszoroló civil szervezetek szerint sajnálatos, hogy a kormány az iskolapadban eltöltött napok után járó jutalomként tekint a szociális ösztöndíjra, holott ez egy olyan védelmi mechanizmus, amely az oktatásban való részvételt teszi lehetővé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számolni. Villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. Csíkszeredában 16 Celsius fokot mérnek jelenleg, a csúcsérték 24 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 2 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy jó nagy korcs kávé, némi sláger és egy-két érdekes beszédtéma, és csak amúgy repül az idő. Ha nem hisznek nekem, tartsanak velem, és ez hamarosan kiderül.

éves korában elhunyt a Grammy-díjas amerikai country énekesnő Dolly Parton, jelentette be unokaöccse Brian Sewell az Instagramon. Az énekesnő egyébként 9-szer nyerte el a műfaj legrangosabb kitüntetését, a Country Music Association díját. 1978-ban az év szórakoztató művészének is megválasztották. 11 Grammy-díjjal büszkélkedhetett, 1984-ben csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán, 1999-ben pedig beválasztották a country zene hírességeinek csarnokába. 2006-ban elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. 2022-ben iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. Én úgy tudom, hogy Dolly Parton volt Miley Cyrus egyik keresztanyja, rendkívül találta hangjuk, ez tény és való. És mivel Dolly Parton öröksége óriási, ebben rengeteg dal belefér. A zenei munkásságától kezdve a filmjein át a hatalmas filantrópiai tevékenységig számtalan módon emlékezhetünk rá. Bár sokan elsősorban az ének hangjáról ismerték, Dolly a populáris zene egyik legtehetségesebb dalszerzője volt, és nagyon kevesen tudják, a Whitney Houston által sikerre vitt I Will Always Love You-nak is ő volt a szerzője. A dalt eredetileg mentorának és zenésztársának, Porter Wagenernek írta búcsúzóul, amikor önálló, azaz szóló karrierbe kezdett. A dalt később Whitney Houston tette világslágerré, de az eredeti akusztikus finomsága és szöveget Dolly zsenialitását dicséri. A most következő dallal, a Jolene-nel búcsúzunk tőle, ez a zenetörténet egyik legegyszerűbb, mégis legzseniálisabb akkordmenetére épülő dala, amely lecsupaszított, mégis mélyen emberi szövegével vált ikonná. Nos, ezzel a dallal búcsúzunk Dolly Partontól, aki tegnap este vesztette életét 80 évesen. A dalban Miley Cyrus-szel énekel.

80 éves korában hunyt el tegnap este Dolly Parton, aki amellett, hogy zseniális előadó volt, rendkívül tehetséges, a dalszerzőnek számított, a háttérben még szól a szintén általa írt Jolene egyik legismertebb dala, amelyet Miley Cyrus a... hát azt hiszem, hogy a keresztlánya adott elő, illetve Dolly Partontól származik a Dolgozó Nők nem hivatalos himnusza is, a 9 to 5, amely energikus tempójával és az írógép kattogását utánzó ritmusával örökre beírta magát a popkultúrába. Egyébként a dal 1980-ban jelent meg, a 9-től 5-ig című első mozifilmje egyik betétdalaként, amelyben Jane Fonda és Lily Tomlin oldalán alakított felejthetetlent.

0: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
0: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
4: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
4: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
0: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
5: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

Kis Kevin és Marics Peti közös dala az Elszáll az idő, viszonylag szépen teljesít a különböző slágerlistákon. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is. Adjuk alá az alapot ebben a szürke, borongós és igencsak esőre álló reggelben. Igen, magas a páratartalom, ez helyenként azért, akik erre érzékenyek, bizony jól megérzik, úgyhogy csak lassan, csak nyugis tempóban. Olyan szürkén, mint a ma reggeli időjárás.

0: Usain Bolt 9,58 másodperces 100 méteres világcsúcsa 2009 óta érintetlen volt az emberek között, azaz érintetlen maradt az emberek között, viszont egy humanoid robot megdöntötte. A robotok már ennél is gyorsabban futnak. A Tiangong Ultra 9,39 másodperc alatt teljesítette a távot. 17 éve egyetlen ember sem tudta megközelíteni Usain Bolt legendás 100 méteres világrekordját. A jamaikai sprinter 2009-ben Berlinben állította fel a 9,58 másodperces rekordidőt, és azóta is ő számít a világ leggyorsabb emberének. Most azonban valaki, vagy pontosabban valami gyorsabbnak bizonyult nála. A Pekingben zajló World Humanoid Robot Games egyik előfutamában a kínai Tiangong Ultra nevű humanoid robot 9,39 másodperces időt ért el 100 méteren, vagyis 19 század másodperccel gyorsabb volt Bolt emberi világcsúcsánál. Tulajdonképpen az, hogy most egy humanoid robot állít be egy újabb világcsúcsot, egy olyan világcsúcsot, amit azelőtt ugye csak és kimondottan emberek értek el, már ebben sincs semmi újdonság. Főleg, hogyha megnézzük, hogy a mesterséges intelligencia már minden területen jelen van, és egyre inkább elfogadottá válik mindaz, amit általuk generált tartalomként, akár zenéknek, akár festménynek, akár műalkotásnak adunk el.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszere.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

neked. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egyelőre nincs döntés a romániai minimálbér 2027-es összegéről. Drágos Pisláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az emelést megalapozó jelentés október 20-ára készülhet el. A tárca előtt kedden több szakszervezeti szövetség tüntetett a minimálbér január 1-jei emelését és a kollektív tárgyalások felgyorsítását követelve. A miniszter szerint a végső összegről csak a teljes jogkörrel rendelkező kormány dönthet. A szakszervezetek képviselői tárgyalásra hívták a minisztériumba. Megkezdték azon gépjárművezetők értesítését, akik esetében a hatósági nyilvántartások alapján olyan egészségügyi probléma áll fenn, amely miatt orvosi kivizsgálás szükséges. Ez Hargita megyében 867 gépjárművezetőt érint. Nekik igazolniuk kell, hogy megjelentek a szakorvosi vizsgálaton és vezetésre alkalmasak. Ellenkező esetben vezetői engedélyük visszavonható, közölte a Hargita Népen napilappal a Hargita megyei rendőrfelügyelőség. Az érintett személynek az értesítés kézbesítésétől számított 15 nap áll rendelkezésére az igazolás benyújtására. Szinte biztosan elvetik azt a javaslatot, amely megvonná a diákoktól a szociális ösztöndíjat az iskolai szünidők idejére, jelentette be Illia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Digi24 hírtelevízióban. Az Oktatási Minisztérium eredetileg azért fogalmazta meg az elképzelést, mert az ösztöndíjra az iskola látogatást ösztönző eszközként tekintettek, legyen szó tanulmányi vagy szociális ösztöndíjról. Az ügyben felszólaló civil szervezetek szerint sajnálatos, hogy a kormány az iskolapadban eltöltött napok után járó jutalomként tekint a szociális ösztöndíjra. Holott az egy olyan védelmi mechanizmus, amely az oktatásban való részvételt teszi lehetővé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó egy újabb órájának kezdete. One Republic, Robin Schulz, Watermat, Alex Warren, Sam Felder, Olivia Dean, Roxette és még sokan mások itt lesznek, hogy biztosítsák nekünk a jó kis zenei alapot a délelőtti munkához. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

Új külsőben sokkolta a rajongóit a foci VB norvég sztárja Erling Haaland. A változás mellett döntött és megszabadult a hosszú tincseitől. Hát gyakorlatilag ennyi önmagában a hír, de az, hogy sok oldal hosszú mondatokban ecsetelgeti, hogy mikor vágta, hogy vágta, miért vágta, kinek mi volt az első reakciója, és mi történt a hajvágás után, ez talán-talán egy icipici túlzásnak gondolom, de az is lehet, hogy csak az irigység beszél belőlem, hogy nekem soha nem lesznek már hosszú tincseim, szőkék meg, de pláne.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

Toto és egy remek dal 1982-ből, ez volt a Rosanna. 3:41 lesz 6 perc múlva, úgy tűnik, mint az időjárás semmit, de semmit nem akarna változni, még látszatra se, a hőérzetről meg szerintem egyelőre ne is beszéljünk. Annyit tennék hozzá, hogy 18 fokot mérnek, és esőre áll az idő. Érdemes ernyőt készíteni a kézbe, hogyha mondjuk dél körül már kimenne otthonról ügyes, bajos dolgokat intézni, gyalogosan tenné mindezt, mert hogy ugye a mozgás az jót tesz nekünk, akkor érdemes ernyőt venni magunkhoz.

A Bruno Mars új dala jelentkezik a rádiók zenei szerkesztői, dörzsölik a tenyerüket, most sincs ez másképp. Mars nem elég, hogy a saját szóló dalaival, a Risky dallal, vagy az I Just Might-tal stabilan tartja magát még mindig a slágerlistákon. Most a latin pop királynőjével, Karol G-vel közös Still című dallal óriásit dobbantott, és óriásit robbantott. A klasszikus funk pop és a modern reggaeton fúziója az idei nyár végére az egyik legnagyobb rádiós slágernek ígérkezik, és ne csak beszéljünk róla, mutatom is a dalt, ez a Still.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

Az az igazság, hogyha háromszor nem is, de legalább egyszer, azért szeretném újra átélni annak a karaoke partinak a hangulatát, ahol Terry Torokból visítottuk az Edda imént hallott dalát hajnali háromkor, legalább háromszor, ugye? 11 óra lesz 4 perc múlva, hol vannak már azok a jó idők, nem megismételni kellene, hanem újraélni a jó hangulatú partikat, hát ha egyszer, előbb-utóbb valahol.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egyelőre nincs döntés a romániai minimálbér 2027-es összegéről. Drágos Pisláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az emelést megalapozó jelentés október 20-ára készülhet el. A tárca előtt kedden több szakszervezeti szövetség tüntetett a minimálbér január 1-jei emelését és a kollektív tárgyalások felgyorsítását követelve. A miniszter szerint a végső összegről csak a teljes jogkörrel rendelkező kormány dönthet. A szakszervezetek képviselői tárgyalásra hívták a minisztériumba. Megkezdték azon gépjárművezetők értesítését, akik esetében a hatósági nyilvántartások alapján olyan egészségügyi probléma áll fenn, amely miatt orvosi kivizsgálás szükséges. Ez Hargita megyében 867 gépjárművezetőt érint. Nekik igazolniuk kell, hogy megjelentek a szakorvosi vizsgálaton és vezetésre alkalmasak. Ellenkező esetben vezetői engedélyük visszavonható, közölte a Hargita Népe napilappal a Hargita megyei rendőrfelügyelőség. Az érintett személynek az értesítés kézbesítésétől számított 15 nap áll rendelkezésére az igazolás benyújtására. Szinte biztosan elvetik azt a javaslatot, amely megvonná a diákoktól a szociális ösztöndíjat az iskolai szünidők idejére, jelentette be Illia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Digi24 hírtelevízióban. Az Oktatási Minisztérium eredetileg azért fogalmazta meg az elképzelést, mert az ösztöndíjra az iskola látogatást ösztönző eszközként tekintettek, legyen szó tanulmányi vagy szociális ösztöndíjról. Az ügyben felszólaló civil szervezetek szerint sajnálatos, hogy a kormány az iskolapadban eltöltött napok után járó jutalomként tekint a szociális ösztöndíjra. Holott az egy olyan védelmi mechanizmus, amely az oktatásban való részvételt teszi lehetővé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Augusztus 26-a van, szerda, 11 óra múlt 3 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok. Köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája, nem sok változott. Marad a 18 Celsius fok térségünkben, 2-től azonban villámokkal kísért záporzivatar alakul ki, legalábbis a jelenlegi állás szerint. No de, addig még van jó pár óránk, és töltsük kellemesen itt az éterben. Chaka Khan és Snoop Dogg közös dala nyitja ezt az órát, ez a Boogie's in My Soul. Bízom benne, hogy a boogie a lelkünkben, a lábunkban benne van, ez is segít abban, hogy hatékonyabbak legyünk a munkában. Feltéve, ha dolgozni kell.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Jennifer Lopez és az If You Had My Love 1999-ben jelent meg a dal, hogyha nem tévedek. Akkor nagyot szólt az énekesnő, azóta kisebb-nagyobb hellyel közzel azért vannak még jó kis melódiák, de szerintem az akkori sikereket már úgy valahogy, nem azt mondom, hogy nem lehet megközelíteni, de megismételni már egy picit talán-talán nehezebb. Új zenéket hoztam, főleg magyar új zenékre gondolok, hiszen a New Lever Empire és Szikora Robi közös dala nemrég jelent meg, alig van pár órája, hogy megkaptam. Előtte azonban mutatnám a nyár egyik igazán jó pörgős melódiáját, Honey Beast és Daniel Fi közös dala, ez a Bárcsak lennék.

0: te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54,90 bané, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

New Level Empires és a Szikora Robi féle vadi új dalszolt, ez a Van Még Hely. 3:45, 12:04 van még hely zenei újdonságoknak, hiszen ezeket mind-mind megígértem már korábban, úgyhogy érkezik egy újabb. Az az igazság, hogy a nagy premiért lekéstem lévén, hogy szabadságon voltam, de megjelent a No Sugarnek, és az új dala ez a blokkolnál.

Van pop, van dance és van némi hip-hop is a zenei újdonságok között. Érkezik az utolsó, az Imago Mundi és a Káosz után, Arthur Rimbaud és a Bokáig.

Shane Ward és az If That's Okay With You 2007-ből szólt a dal, 10 perc maradt hátra déli 12 óráig. Ez a mai kotyogó is gyorsan eltelt, a végére hagytam egy érdekes, ugyanakkor akár megosztónak számító témát. Auschwitz, Chernobyl, vagy éppen a Ground Zero tengerpart és napsütés helyett. Miért fizetnek emberek milliói azért, hogy a szabad idejükben a történelem legsötétebb helyszíneire utazzanak? A jelenségnek neve is van, ez a sötét turizmus, de vajon morbid kíváncsiság mindez, vagy valami egészen más? A kifejezés egyébként az 1990-es években született a tudományban, a jelenség viszont egyidős velünk. A 19. században a párizsi hullaház az egyik legnépszerűbb városi látványosságnak számított, Angliában pedig tömegek váltottak jegyet a nyilvános kivégzésekre. A különbség csak annyi, hogy ma a média és a turizmusipar tette globálisan fogyaszthatóvá a tragédiákat, és ugye így született meg az egyre nagyobb szeletet birtokló dark tourism. A kutatások szerint nem a borzalmak hajhászása a fő oka ennek. Sokakat a történelem megértése, az áldozatok előtti tiszteletadás vagy a személyes kötődés vonz. Van azonban egy mélyebb pszichológiai magyarázat is. A modern társadalmakban a halált kizártuk a hétköznapjainkból. Kórházakba és intézményekbe rejtettük. A sötét turizmus helyszínei viszont egy biztonságos teret teremtenek arra, hogy szembenézzünk a saját halandóságunkkal. A legkeményebb kérdés persze az, hogy hol húzódik ez a bizonyos határ az emlékezés és a szórakoztatás között. Egy tragédia helyszíne taníthat és elgondolkodtathat, egészen addig, amíg nem válik belőle átrendezett, eladható turisztikai termék. Lehet, hogy nem azért utazunk el a legkomorabb helyekre, mert vonzza a katasztrófa, hanem egyszerűen azért, mert meg akarjuk érteni, hogyan történhetett meg, és hogyan akadályozhatjuk meg mindezt a jövőben. Mondom én ezt az egykori Csíkszereda egyik legvonzóbb turisztikai látványosságának helyszínén, ez volt ugyanis valamikor a városi kupleráj.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy,

itt némenten kezdik húzni a harangot. Ez az mit jelent, hogy a kotyogónak a pontot ki kell tenni a végére, ha nem is a harang szólva, hanem egy utolsó dallal, amit előkészítettem. Becky Gui és Airstar a Woman érkezik néhány másodpercen belül, és zárja a mai kotyogót. Érzem én úgy, hogy kellőképpen jó hangulatban. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy találkozunk holnap is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokos sárga riasztásokat adott ki szerdán az ország több régiójában várható vihar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint szerdán este 11 óráig fokozott lesz a légköri instabilitás a hegyvidék túlnyomó részén és Erdély keleti, valamint délkeleti térségeiben. Felhőszakadásokra, villámlásokra, heves szélre és jégesőre is számítani kell. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint szerdán a többi régióban is előfordulhatnak helyenkénti viharok. Csütörtökön reggel 10 és este 11 óra között Erdély keleti és délkeleti, Munténia északi, Moldva délnyugati részében és helyenként a déli, valamint a keleti Kárpátokban lesz érvényes a sárga riasztás. Ezeken a területeken záporok és zivatarok várhatók, a hevesen fújó szél sebessége pedig az 50-70 kilométert is elérheti óránként, a lehulló csapadék mennyisége pedig a 15-20, helyenként a 30-40 litert is. Az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok csütörtökön is. Donald Trump elnök kormánya felfüggesztette az amerikai vízumidőpontok kiadását a kérelmezők számára világszerte. Értesült ma reggel a Reuters. A külügyminisztérium szóvivője közölte, globális képzési kezdeményezést indítottak az összes amerikai nagykövetségen és konzulátuson világszerte. A döntés hátterében az állhat, hogy Trump határozott kitoloncolási kampányt és a bevándorlás elleni kemény fellépést folytat, amely magában foglalja a vízumok és a zöld kártyák visszavonását, valamint a kérelmek elutasítását a legkülönbözőbb okokra hivatkozva, mint például politikai véleményekre és az Egyesült Államok szövetségese Izrael-gázai offenzívája elleni palesztin párti tüntetésekre. Az amerikai külügyi szóvivő állítása szerint a szigorítás célja Amerika belső biztonságának javítása. Trump bevándorlás ellenes szigorítását az emberi jogi szervezetek széles körben elítélték, mivel szerintük az diszkriminatív, valamint sérti a szólás szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök úgy véli, hogy néhány napon belül megoldódhatnak a daganatos betegek speciális engedélyhez kötött gyógyszerekkel való ellátásának problémái. A Digi24 televíziónak adott keddesti interjúban Bolozsán leszögezte, a betegek több mint 90%-a fennakadás nélkül hozzájut a támogatott gyógyszerekhez. Ugyanakkor egyes speciális kezelésre szoruló, köztük daganatos betegek számára kis mennyiségben külön engedéllyel behozott készítményekre van szükség, amelyek ellátásában előfordulhatnak fennakadások. A miniszterelnök szerint ezeket meg kell előzni, hogy az érintettek időben megkaphassák a szükséges kezelést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérsékleti értékeket tekintve Csíkszeredában 20 fokot mérnek, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető. A Fun FM Rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokos sárga riasztásokat adott ki szerdán az ország több régiójában várható vihar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint szerdán este 11 óráig fokozott lesz a légköri instabilitás a hegyvidék túlnyomó részén és Erdély keleti, valamint délkeleti térségeiben. Felhőszakadásokra, villámlásokra, heves szélre és jégesőre is számítani kell. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint szerdán a többi régióban is előfordulhatnak helyenkénti viharok. Csütörtökön reggel 10 és este 11 óra között Erdély keleti és délkeleti, Munténia északi, Moldva délnyugati részében és helyenként a déli, valamint a keleti Kárpátokban lesz érvényes a sárga riasztás. Ezeken a területeken záporok és zivatarok várhatók, a hevesen fújó szél sebessége pedig az 50-70 kilométert is elérheti óránként, a lehulló csapadék mennyisége pedig a 15-20, helyenként a 30-40 litert is. Az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok csütörtökön is. Donald Trump elnök kormánya felfüggesztette az amerikai vízumidőpontok kiadását a kérelmezők számára világszerte, értesült ma reggel a Reuters. A külügyminisztérium szóvivője közölte, globális képzési kezdeményezést indítottak az összes amerikai nagykövetségen és konzulátuson világszerte. A döntés hátterében az állhat, hogy Trump határozott kitoloncolási kampányt és a bevándorlás elleni kemény fellépést folytat, amely magában foglalja a vízumok és a zöld kártyák visszavonását, valamint a kérelmek elutasítását a legkülönbözőbb okokra hivatkozva, mint például politikai véleményekre és az Egyesült Államok szövetségese Izrael-gázai offenzívája elleni palesztin párti tüntetésekre. Az amerikai külügyi szóvivő állítása szerint a szigorítás célja Amerika belső biztonságának javítása. Trump bevándorlás ellenes szigorítását az emberi jogi szervezetek széles körben elítélték, mivel szerintük az diszkriminatív, valamint sérti a szólás szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök úgy véli, hogy néhány napon belül megoldódhatnak a daganatos betegek speciális engedélyhez kötött gyógyszerekkel való ellátásának problémái. A Digi24 televíziónak adott keddesti interjúban Bolozsán leszögezte, a betegek több mint 90%-a fennakadás nélkül hozzájut a támogatott gyógyszerekhez. Ugyanakkor egyes speciális kezelésre szoruló, köztük daganatos betegek számára kis mennyiségben külön engedéllyel behozott készítményekre van szükség, amelyek ellátásában előfordulhatnak fennakadások. A miniszterelnök szerint ezeket meg kell előzni, hogy az érintettek időben megkaphassák a szükséges kezelést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérsékleti értékeket tekintve Csíkszeredában 20 fokot mérnek, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: legjobb új zenék és slágerek. Fun FM Rádió.
1: Take my hand, and we can go walking.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokos sárga riasztásokat adott ki szerdán az ország több régiójában várható vihar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint szerdán este 11 óráig fokozott lesz a légköri instabilitás a hegyvidék túlnyomó részén és Erdély keleti, valamint délkeleti térségeiben. Felhőszakadásokra, villámlásokra, heves szélre és jégesőre is számítani kell. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint szerdán a többi régióban is előfordulhatnak helyenkénti viharok. Csütörtökön reggel 10 és este 11 óra között Erdély keleti és délkeleti, Munténia északi, Moldva délnyugati részében és helyenként a déli, valamint a keleti Kárpátokban lesz érvényes a sárga riasztás. Ezeken a területeken záporok és zivatarok várhatók, a hevesen fújó szél sebessége pedig az 50-70 kilométert is elérheti óránként, a lehulló csapadék mennyisége pedig a 15-20, helyenként a 30-40 litert is. Az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok csütörtökön is. Donald Trump elnök kormánya felfüggesztette az amerikai vízumidőpontok kiadását a kérelmezők számára világszerte. Értesült ma reggel a Reuters. A külügyminisztérium szóvivője közölte, globális képzési kezdeményezést indítottak az összes amerikai nagykövetségen és konzulátuson világszerte. A döntés hátterében az állhat, hogy Trump határozott kitoloncolási kampányt és a bevándorlás elleni kemény fellépést folytat, amely magában foglalja a vízumok és a zöld kártyák visszavonását, valamint a kérelmek elutasítását a legkülönbözőbb okokra hivatkozva, mint például politikai véleményekre és az Egyesült Államok szövetségese Izrael-gázai offenzívája elleni palesztin párti tüntetésekre. Az amerikai külügyi szóvivő állítása szerint a szigorítás célja Amerika belső biztonságának javítása. Trump bevándorlás ellenes szigorítását az emberi jogi szervezetek széles körben elítélték, mivel szerintük az diszkriminatív, valamint sérti a szólás szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök úgy véli, hogy néhány napon belül megoldódhatnak a daganatos betegek speciális engedélyhez kötött gyógyszerekkel való ellátásának problémái. A Digi24 televíziónak adott keddesti interjúban Bolozsán leszögezte, a betegek több mint 90%-a fennakadás nélkül hozzájut a támogatott gyógyszerekhez. Ugyanakkor egyes speciális kezelésre szoruló, köztük daganatos betegek számára kis mennyiségben külön engedéllyel behozott készítményekre van szükség, amelyek ellátásában előfordulhatnak fennakadások. A miniszterelnök szerint ezeket meg kell előzni, hogy az érintettek időben megkaphassák a szükséges kezelést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérsékleti értékeket tekintve Csíkszeredában 20 fokot mérnek, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Gyakori üzenetfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokú sárga riasztás van érvényben az ország több régiójában. Csütörtök estig fokozott légköri instabilitásra kell számítani. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hegyvidék túlnyomó részén, valamint Erdély keleti és délkeleti térségeiben felhőszakadásokra, villámlásokra, 50-70 km/órás széllökésekre, jégesőre kell számítani. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Csütörtökön az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok, értesült az Ager Press. A Sanitas szerdán bejelentette, elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A tanügyi szakszervezetek szerdán szintén elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezet legutóbbi változatát, jelentette be a három oktatási szakszervezeti szövetség, a Feszelei, a Spiro Haret és az Alma Mater. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom, méregdrága gázzal töltik fel a tározókat, amit a fűtési szezonban a zsebünkön fogunk érezni. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként ennyire emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja, miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra. Az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározókban 23,2 terawattórányi energiának megfelelő mennyiségű földgáz van, ami 68,5%-os telítettségnek felel meg. Ez 3,9 terawattórával marad el az egy évvel korábbi szintől, amikor a telítettség 80,14%-on volt. Az uniós tározókban összesen 712 terawattórányi gáz van. Az átlagos telítettség alacsonyabb a hazainál, mindössze 63%. Az Európai Unió mostanáig mintegy 150 terawattórával kevesebb földgázt halmozott fel a téli szezonra, mint tavaly, értesült a mosol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a koresti órákban villámokkal kísért újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 19 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán marad a borongós, csapadékos időjárás, további esőzések alakulnak ki, és enyhén csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Ezzel te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokú sárga riasztás van érvényben az ország több régiójában. Csütörtök estig fokozott légköri instabilitásra kell számítani. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hegyvidék túlnyomó részén, valamint Erdély keleti és délkeleti térségeiben felhőszakadásokra, villámlásokra, 50-70 km/h széllökésekre, jégesőre kell számítani. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20 helyenként, meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Csütörtökön az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok, értesült az Ager Press. A Sanitas szerdán bejelentette, elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A tanügyi szakszervezetek szerdán szintén elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezet legutóbbi változatát, jelentette be a három oktatási szakszervezeti szövetség, a Feszelei, a Spiro Haret és az Alma Mater. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom, méregdrága gázzal töltik fel a tározókat, amit a fűtési szezonban a zsebünkön fogunk érezni. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként. Ennyire emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja, miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra. Az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározókban 23,2 terawattórányi energiának megfelelő mennyiségű földgáz van, ami 68,5%-os telítettségnek felel meg. Ez 3,9 terawattórával marad el az egy évvel korábbi szinttől, amikor a telítettség 80,14%-on volt. Az uniós tározókban összesen 712 terawattórányi gáz van. Az átlagos telítettség alacsonyabb a hazainál, mindössze 63%. Az Európai Unió mostanáig mintegy 150 terawattórával kevesebb földgázt halmozott fel a téli szezonra, mint tavaly, értesült a mosol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a koresti órákban villámokkal kísért újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 19 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán marad a borongós, csapadékos időjárás, további esőzések alakulnak ki, és enyhén csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Reklámot hallottak.

0: Rabló támadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokú sárga riasztás van érvényben az ország több régiójában. Csütörtök estig fokozott légköri instabilitásra kell számítani. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hegyvidék túlnyomó részén, valamint Erdély keleti és délkeleti térségeiben felhőszakadásokra, villámlásokra, 50-70 km/órás széllökésekre, jégesőre kell számítani. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Csütörtökön az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok, értesült az Ager Press. A Sanitas szerdán bejelentette, elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát. Hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A tanügyi szakszervezetek szerdán szintén elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezet legutóbbi változatát, jelentette be a három oktatási szakszervezeti szövetség, a Feszelei, a Spiro Haret és az Alma Mater. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom, méregdrága gázzal töltik fel a tározókat, amit a fűtési szezonban a zsebünkön fogunk érezni. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként ennyire emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja, miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra. Az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározókban 23,2 terawattórányi energiának megfelelő mennyiségű földgáz van, ami 68,5%-os telítettségnek felel meg. Ez 3,9 terawattórával marad el az egy évvel korábbi szintől, amikor a telítettség 80,14%-on volt. Az uniós tározókban összesen 712 terawattórányi gáz van. Az átlagos telítettség alacsonyabb a hazainál, mindössze 63%. Az Európai Unió mostanáig mintegy 150 terawattórával kevesebb földgázt halmozott fel a téli szezonra, mint tavaly. Értesült a mosol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a kora esti órákban villámokkal kísért újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 19 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán marad a borongós, csapadékos időjárás, további esőzések alakulnak ki, és enyhén csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

8-től 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Fan FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene. Fan

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Füligzene.
0: Füligzene.
2: Zene. 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fan FM. Csíkszered a saját hangja.

0: Fülig zene. Fülig mosoly. Fülig rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan

0: sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

fele. A munkás jó szándékkal épített, készlet és hozzá többet nem tehet.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 9-től 90-esek minden szerdán a Fun FM rádióban.
1: Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió. You cover my soul, cover my mind. I wanna stay guarded by you.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing

0: Fülig zene, Fülig mosoly, Fun FM rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

87.6.

0: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.

0: Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fan FM. Fülig.

0: Mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.